A hold a felhők mögé rejtezett, két csillagban csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngy harmát, a... Tján, ez nem köpszik, ez a Gyurgyájevak.